Kari, tepta ikla zang mekib duke. Nye seba rang yisik mi duke ya. Nye rang tepki me, mersi ne ikdi tanda nye mune se na dunyi kakesi yong ma zi.